Ennyi kezdi vissza lányi, annak így szállam, a gosagori vitíri, annak így szállam, én elde hasi nyilás, nem szívsz. Arjú arin csokó, anoski, energíce, arjú arin csokó, anoski, energíce.